Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar mai hírműsorában. A mai adásunkban az Anadolu elsői és a Szeretek a török világból legújabb epizódjai következnek.

Hamai hírösszefoglalón következik. Irán rakétákat és drónokat lőtt ki az amerikai bázisok ellen a Közel-Keleten. Irán bejelentette, nagyszabású rakéta és drónműveletet indított, amelynek célja az Egyesült Államokhoz köthető bázisok elleni támadások a régióban. Az állami média szerint a csapások Jordániában, Bahreinben és Kuwaitban lévő légibázisokat értek. A támadásokat Irán válaszának első szakaszának nevezve a közelmúltbeli amerikai katonacsapásokra. Izrael jóváhagyta a terveket, hogy körülbelül 450 illegális lakóegységet építsenek a megszállt Kelet-Jeruzsálemben található Umlison palesztin negyedben. Az ír Amim izraeli jogvédő csoport szerint a projektet 2 éves szünet után újraélesztették. A csoport példanélkülek minősítette a tervet, mondván, hogy az körülbelül 2000 illegális izraeli telepesnek adott otthont, és rendősen megváltoztathatja a terület lakosságát. Egy szudáni bíróság halálra ítélte Hamdit, az RSF vezetőjét a kormányzó meggyilkolása után. Egy szudáni terrorizmus ellenes bíróság távol létében halálra ítélte Mohamed Hamdan Dagalót, gyors támogatási erők vezetőjét, ismertebb nevén Hemetit. A férfit Hamas Abdallah Abakar volt nyugati darfúri kormányzó, 2023-as meggyilkolásáért ítélték el. Hemetit tették felelőssé a bűncselekmények megtervezéseért és végrehajtásáért, míg helyettesét a tervezésért és a bennük való részét ítélték el. Legalább 30 ember meghalt, miután egy helyi idő szerinti éjfél körül tűz ütött ki egy zsúfolt étteremben, Bangkokban. A tűz vasárnap késő este ütött ki a Csatok negyedben található Rong Bir Na Lat Prau-ban. Anutin Charniwirakul miniszterelnök elmondta, 30 holttestet találtak, másokat pedig kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint a színpad közeléből megszakítóból kiáramló füst áramszünetet és robbanást okozott. Végezetül Ahmed al-Sharaa szíriai elnök új fejezet kezdetét üdvözölte, miután az ország újonnan megválasztott parlamentje először ülésezett Bashar al-Assad diktatúrájának 2024-es megbuktatása óta. A törvényhozókhoz intézett szavaiban Sharaa felelősségvállalásra és hozzáértésre szólított fel. Arra sürgette őket, hogy erősítsék a párbeszédet, tartsák fenn a jogállamiságot és védjék meg az állami intézményeket. Az új 210 tagú népi gyűlés 70 az elnök által kinevezett tagból áll, közülük 15 nő. Kedves hallgatóim, most a Szeretek a világból legújabb epizódja következik.

Szeretek a török világból. A tatárság árva költőjéről, Abdullah Tukáról lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Doácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Az Idil Urál havasz cseppéiről felszálló hang még 27 éves kora előtt elnémult. Visszhangja azonban ma is végigzeng az egész török világon, Kazánytól Ankaráig, Bakutól Taskentig. Abdullah Tukáj, tatár nevén Abdullah Tugály a modern tatárirodalom és a mai tatárirodalmi nyelv megteremtőjeként ismert. Rövid élete alatt olyan gazdag életművet hagyott maga után hátra, amely egy egész könyvtárat megtöltene. Tugály 1886. április 26-án született a kazányi kormányzóság Kuslavics falujában. Olyan családbe érkezett, amely 7 nemzedéken át imámokat adott a közösségnek. 4 hónapos korában elveszítette édesapját, Mohammed Garif Efendit, 4 évesen pedig édesanyját, Memduda asszonyt is. A kis apus egyik családtól a másikhoz került. Szaszna, Üccsili és Kürdlej falvakban nevelkedett. Egy időben még Kazány Pecsön piacán is körbeordozták, hogy örökbe adhassák. Tanulmányait a kirlai

medreszében kezdte el, majd 1895-ben rokonaihoz küldték az uráli Uralszk Jaik városába. Itt a híres Muthije medreszében tanult. Emellett 3 éves orosz iskolába is járt, ahol megtanult oroszul. Elmélyítette arab, perzsa és oszmán török nyelvtudását is. A keleti irodalom mellett megismerte Puskint, Lermontovot és Krilovot, valamint Abdülveli és Kamil Miti révén az oszmán irodalmat és az isztambuli török nyelvet. Az 1905-ös oroszországi forradalom által biztosított viszonylagos sajtószabadság fordulópontot jelentett Tukaj életében. Kamil Muti nyomdájában szedőként dolgozott, miközben írásai megjelentek a Fikir című újságban, az El Asru-il Jadid folyóiratban és az Uklár szatirikus labban. 1907 őszén Kazányba költözött, ahol olyan tatár értelmiségekkel dolgozott együtt, mint Fatih Emirhan, Aliaszker Kamal és Szagi Tremiev. Közösen szerkesztették az El Iszla újságot, valamint a Jesin és a Jaltyolt humorlapokat. Több mint 214 verset írt, emellett tanulmányokat, novellákat, meséket és fordításokat is készített. Mindezt súlyos szegénység és betegség közepette. Gyorsan iparosodó Kazány rossz levegője és gyermekkori nélkülözései miatt tuberkulózisa kiújult. Pétervárra, Ufába és Troickba tettazásai sem hoztak gyógyulást. 1913. április 15-én, mindössze 11 nappal 27. születésnapja előtt halt meg Kriacskin kórházban. Temetésén Kazány utcáit ezrek töltötték meg. Tukaj legnagyobb érdeme, hogy a tatár nép hétköznapi beszélt nyelvét irodalmi rangra emelte. Tugantel, anyanyelv című verse, amely így kezdődik. Ó, anyanyelv, gyönyörű nyelv, apám és anyám nyelve. Szinte a tatár nemzet himnuszává vált, és ma is hivatalos ünnepségek nyitányaként hangzik el. A tatár mitológiából ihletett Sürálle című verses mese, valamint a Pár At, egy pár ló, és a Tugán Csirime szülőföldemnek című költemények a nemzeti emlékezet klasszikusai közé tartoznak. A Miletke, a nemzethez, a kitap, könyv, bír tatár Sajrin Szözleri, egy tatár költő szavai, és az Élősködőköz című verseiben bátran bírálta a tudatlanságot, az elmaradott medreszéket, valamint a haszonleső vallási vezetőket. A tatár gyermekirodalom egyik megalapítója is volt emellett. Az Iske Csakirú, Behitli Balla és a Megtepe című műveiben munkára, mesterségtanulásra és a nemzet szolgálatára nevelte a fiatalokat. Krilov meséinek tatár fordításaival jelentősen gazdagította a tatár olvasmányirodalmat. Tukaj ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelyet Ismail Gaspirali egység a nyelvben, gondolatban és cselekvésben jelszava formált. Uralszki éveiben szinte falta Gaspirali Tercsumán című újságát, első verseit pedig az oszmán-isztambuli törökhöz közel álló nyelven írta. Kazanyba költözése után azonban tudatosan a köznép által beszélt tatárnyelvet választotta alkotása nyelvéül. Emiatt időnként nézeteltérésbe került azokkal a kortársaival, akik Gaspirali közös török irodalmi nyelvvel vallott elképzeléseit támogatták. Ez azonban nem jelentette azt, hogy elfordult volna a török világtól, inkább azt, hogy a tatár nemzeti ébredés saját népének nyelvének kívánta felépíteni. Ezzel a volt hagyományokat védő konzervatívokkal szemben a reformista Uszuli Jadid mozgalom mellé állt. Támogatta az oktatás modernizálását, a nők társadalmi szerepének erősítését, emellett ellenezte a többnéjűséget és a tudatlan mollák visszaéléseit. Az 1905-ös forradalom szabadság eszmét örömmel fogadta. Ugyanakkor fájlalt népe politikai tájékozatlanságát. Költészetében az Allahba vetett hit, a Korán tisztelete, valamint az iszlám motívumai szervesen összefonódnak a nemzeti öntudattal. Ayaz Ishaqi szavai árvaként nőtt fel, árvaként élt és árvaként halt megtalálóan jellemezte életét. Művei már életében az egész idil Urál és Türkesztán térségében kézről kézre jártak, és ezzel legendává tették alakját. Azt mondják, hogy a tatárföldről elvándorlók 2 könyvet vittek magukkal a bőröndjükben, Koránt és Tukaj műveit. 1958 óta tatárföld legmagasabb irodalmi és művészeti kitüntetése a Tukaj állami díj nevét viseli. Egy járás, számos utca, iskola és kulturális intézmény őrzi emlékét. Születésnapját április 26-át Tatárföldön a költészet ünnepeként tartják számon. A türk szó kezdeményezésére Ankarában is minden évben megemlékeznek róla. A Bacsalievler városrészben található Abdullah Tukaj szobornál ünnepséget rendeznek. Műveit kazak, kirgiz, üzbék, baskír, krími tatár, ujgur, csuvas és török nyelvre, valamint közel 30 más nyelvre is lefordították. Akik tudják, mit jelent Mehmet Akif

Türkiye számára. Az a könnyen megértetik Abdullah Tuka jelentőségét is. Ő is egy nemzet lelki ismerete, nyelvének őrzője, az árvák hangja és a jövő reményének hirdetője volt. Minden olvasónak, aki szeretné megismerni a török világközös irodalmi örökségét, helyet kellene adni a könyvespolcán Tuka egy verses kötetének, hiszen ahogy ő maga mondta, a költő sírja a nemzet szívében van. Kedves hallgatóink, dr. Jamil Duhalcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését hallhatták. Egy következő epizódban ismét találkozunk. Szeretek a török világból.

Demek huş bir ember. Egeşek serint minden epikuş költemint irot homiros niben nevestek. Maşok serint olegen datat elosor iraşva foglalo irnok neve volt homiros. Timayı oy baltoza tuşak ştiluşa oy şokrettü huyk egeş kutatok serint nem irhatta mindet ugenaz ozember. Osakirtuk töp mint kit irsazada bitaznak ezenotiman anira hoy külön nevet iş attak neki. Ahomirosi problemak. Talan tinlek nemit şenki homiros niven. Talan akulturankat befoyaş olo müvek sayha gümayn utyan teryettek. İş homiros niv alat foklaltak össe öket. Bak ne ki tulaydoni tottak. Mik ha otu domayn samara mekfeytet etten reyti iş samunkra homiros Antalya egik leknagop költöye. Atör dinelem atya Herodotos serint homiros tani totta mek oz işteneket agörö göknek. Platon iş ik gondolta astmontva. Agörök vilak minden hitinek atya amit elmondtak ezen o világon, azt ő elmondta. És a Görögországot nevelő költőnek nevezi. Az antik korban ő az orvostudománytól a jogig, a vallástól a politikáig számos témában alapművek szerzője. Nagy Sándor azt mondta, sok mindent tanult Homírosz művéből a hadvezetésről. És azt beszélik, Parnaya alat Ozilyasszal alut. Henrik Schleiman kalauzának választotta Ozilyaszt. Így fedezte fel az ókori Troja városát. Míg ha találgatják is, hogy Homiros valóban létezett-e, vagy sem ez nem csökkenti e csodálatos művek hatását az emberiségre. Ma o mitológiára, antik irodalomra, nyugati irodalomra és modern színházra nagy hatást gyakorló, ugyanakkor ezek alapjait megteremtő nagy anatóliai költőről, Homiroszról és eposzairól beszéltünk. A Törökország Honge Rádiója magyar nyelvű adásában Onestian Değirmen Cioğlu által készített Anatóliai elsők műsorát hallgatták. Minden jót kívánunk!